Ma 2026. június 23-a, 2 óra, 2 óra Budapest ekkora. Jó napot kívánunk! Kedves hallgatóink, ott járt ki magyar nevődását, hol ott járt, ami holdon és az interneten, és ott van a honlapunk. tiartimmagyar.com. A mai adásunkban híreket követően a Palesztina egy végtelen történet és kedvenc utatílók című műsort hallják.

Érek. Türkiye új fejezetet nyit az Irakkal fennálló kapcsolataiban, miután Erdoğan köztársaság elnök telefonon beszélt az iraki miniszterelnökkel. Erdoğan köztársaság elnök telefonon beszélt Zeydi iraki miniszterelnökkel. A megbeszélésen szóba kerültek a török-iraki kétoldalú kapcsolatok, valamint regionális és globális kérdések. Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök telefonon megbeszélés folytatott Ali Zeydi iraki miniszterelnökkel. A megbeszélésen szóba kerültek a török-iraki kétoldalú kapcsolatok, valamint regionális és globális kérdések. Erdoğan elnök kijelentette, hogy az új időszakban szeretnénk tovább erősíteni a török-iraki kétoldalú kapcsolatokat, és hangsúlyozta, hogy együttműködés lehetőségek vannak, különösen az energetika, a védelmi ipar és a közlekedés területén. A köztársaság elnök meghívta Ali Zeydi iraki miniszterelnököt Türkiyébe, hogy átfogó konzultációt folytassanak. Lengyel köztársaság elnök Türkiyébe látogat. Burhanettin Duran, a köztársaság elnöki hivatal kommunikációs igazgatója bejelentette, hogy Karol Navrotsky, lengyel köztársaság elnök, Recep Tayyip Erdoğan köztársaság elnök meghívására látogatást tesz Türkiyében. Burhanettin Duran, kommunikációs igazgató, az Enszociálon közített bejegyzésében közölte, hogy Navrotsky június 23-ától két napos hivatalos látogatást tesz Türkiyében. Durán kifejtette, hogy a látogatás keretében zajló tárgyalásokon teljes kerülen áttekintik a török-lengyel kétoldalú kapcsolatokat, és megvitatják a fennálló együttműködés erősítésére tehető lépéseket, és hozzátette, hogy a kétoldalú kapcsolatok mellett eszmecserét tartanak az aktuális regionális és globális kérdésekről is. Egyszerűbb lesz az e-kereskedelem és a digitális szolgáltatások igénybevétele a türk államok között. A türk államok szervezete tagjai között létrejött digitális gazdasági partnerségi megállapodás célja az e-kereskedelem, a digitális szolgáltatások és a határokon átnyúló adatcsere egyszerűsítése és fellendítése. A Kereskedelmi Minisztérium közleménye szerint a hivatalos közönben megjelent a türk államok szervezete tagállamai közötti digitális gazdasági partnerségi megállapodásról szóló törvény. A közlemény rámutatott, hogy Türkiye, Azerbajdzsán és Üzbegisztán után a harmadik ország lett, amely lezárta a megállapodással kapcsolatos folyamatot. A megállapodás hatályba lépéséhez az kell, hogy Kirgizisztán és Kazahisztán parafálja őt. A közleményben részletes információt közöltek a megállapodásról. A megállapodás révén elhárulnak az akadályok, az e-kereskedelem, a digitális szolgáltatások és a határokon átnyúló adatvezérelt gazdasági tevékenységek elől a türk államok szervezete tagjai között, ami megkönnyíti ezeket a tevékenységeket és közös szabályok elfogadását teszi lehetővé. Ezáltal egy integrált és kiszámítható együttműködés alapjön létre a digitális gazdaságban, áll a közleményben. A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy a türk világban a kereskedelmi és technológiai integráció megerősítésével ösztönözni fogják az innovatív technológiák alkalmazását, amelyek megkönnyítik a vállalkozások hozzáférését a digitális piacokhoz, és növelik a regionális versenyképességet.

OTRT Türkiye Hangya Radyo Yanak Hir Müşurat Hayak. Mekke'nin kültür turizmi şonto yabon. Saatçı olu o profesyonelliş solota fezet döksüvaş regine kernük elmotto o foglalaşok sağma erörşen emelkedet o karçok dovay. Gelenek yol, holodunk iş, utkondoyu koyduna gön közel ağlung o kitüzü teyil hoz. Edeyniş turiştek özönlöttek antoljába, ahol leginkább orosz, német és brit turistákat fogadtak. Hakan Szácsóló a professzionális szállodavezetők szövetségének elnöke az Anadolu Hírügynökség munkatársának az elmondta, hogy május végéig 4.800.000 vendéget fogadtak. Szácsóló szerint az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus befolyásolta az előfoglalásokat és az emberek kiváró üzemmódba kapcsoltak, így fogalmazott. Június elejétől jelentősen élénkültek a foglalások. A foglalások száma erősen emelkedett akár csak tavaly. Jelenleg jól haladunk, és úgy gondoljuk, hogy nagyon közel állunk a kitűzött célhoz. A sorrend nem változott. Az oroszok 450.000 fővel továbbra is az élen állnak. A második helyen a németek szerepelnek, náluk 10%-os növekedést értünk el. 390.000 német vendéget fogadtunk Antaljában, a harmadik helyen az Egyesült Királyság, a negyediken pedig Lengyelország áll. Tavaly is, ugyan ez volt a sorrend. Szácsol megjegyezte, hogy a júliusi és augusztusi foglalások kedvezően alakulnak. Elmondta, hogy a turisztikai szakemberek tudatosan kezelték az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktust. A szállodások nagyon gyorsan alkalmazkodtak, és a Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium által nyújtott információnak köszönhetően meghosszabbítottuk az előfoglalási időszakot. Őszintén szólva már az eredményét élvezzük a munkának. Emlékeztetve arra, hogy az elmúlt években az Oroszország és Ukrajna közötti háború miatt jelentős visszaesés történt, különösen az ukrán vendégek számával, Szácsóló így fogalmazott. Az ukrán vendégek száma tavaly 20%-os növekedést mutatott az azt megelőző

Az embereket sokszor nem is maga a fájdalom sebzi meg leginkább, hanem az, amikor a világ szemetvonja fájdalom felett, hallgat és magára hagyja őt. Azonban néha elérkezik egy pillanat, amikor a Gázából felszálló füst több ezer kilométerrel távolabb is megérinti egy ember lelkét. A Közel-Kelet egyik sarkából felhangzó segélykiáltás olyan városok terein válik kiáltássá, ahol erre senki sem számítana. Különösen 2023 után a palesztin ügy olyan erőteljes és megrázó globális hullámot indított el, amilyet régóta nem láthattunk. Világszerte tízezernyi tüntetést szerveztek, és emberek milliói vonultak egyszerre az utcákra. London zsúfolt sugárútjaitól Isztambulon át New Yorkig és Fokvárosig a tereket emberek áradata töltötte meg. Volt, aki csupán egy egyszerű, rögtönzött táblát tartott a kezében. Mások szótlanul meneteltek, de mindnyájuk arcán ugyanaz az üzenet tükröződött. Látjuk azt a szenvedést, és mellettetek állunk. Ennek az ébredésnek az egyik legmelegebb és legkitartóbb bástyái az egyetemek lettek. A szikra a Columbia Egyetemen pattant ki, amikor a hallgatók sátrakat állítottak a kampusz közepén, és rövid idő alatt az egész Egyesült Államokra, majd Európára is elterjedt. Több mint 3000 fiatalról beszélünk, akiket pusztán azért, mert kiálltak Palesztina mellett, és igazságot követeltek, kemény rendőri fellépésért. Földre teperték őket, elhurcolták, majd őrizetbe vették őket. Sokukat kizárták az egyetemről. Jövőjük veszélybe került. Mégsem bontották le a sátraikat. Számukra ugyanis Palesztina már nem egy távoli híradás volt a televízió képernyőjén, hanem saját lelkiismeretük és emberi méltóságuk próbája. Nem csak a terek, hanem a tengerek is megmozdultak. A feledhetetlen Mavi Marmara szellemiségéhez hasonlóan a világ minden tájáról orvosok, aktivisták és emberi jogi védők indultak útnak a szumód, vagyis a kitartás és szolidaritás flottáival, hogy segítséget nyújtsanak az ostrom alatt élő embereknek. Ismét kemény beavatkozások történtek, ismét embereket tartóztattak föl nemzetközi vizeken, és ismét bántalmazásokra került sor. Mindannyiunk emlékezetében élnek azok a megalázó és embertelen bánásmódok, amelyek az aktivistákat érték, akiket Izrael szélső jobboldali nemzetbiztonsági miniszterének, Itamar Ben-Gvirnek az utasítására tartottak fogva. Szerencsére a világ ezúttal nem maradt teljesen néma. 8 ország, köztük Türkiye közös nyilatkozatban ítélte el a történteket. A világ különböző kikötőiben pedig egyre többen követelték, hogy az ilyen döntésekért felelős politikusokat nyilvánítsák nem kívánatos személynek. Az ügy ugyanis már régen túlnőtt a politikán, és a méltóságért folytatott küzdelemmé vált. Ez a nemzetközi összefogás valójában nem egyik napról a másikra született meg. Mögötte hosszú évek diplomáciai munkája áll, amely Afrikától Latin Amerikáig ível. Ma az EN 193 tagállamából 147 hivatalosan is elismeri Palesztinát államként. Vagyis a világ országainak túlnyomó többsége egy jogos ügy mellett áll. Különösen jelentősek voltak Spanyolország, Norvégia és Írország történelmi jelentésű lépései, amelyek újra ráirányították Európa figyelmét erre a küzdelemre. Türkiye pedig már a kezdetektől fogva, immár fél évszázada nem csak diplomáciai támogatást nyújt, hanem segélyfolyósókon, humanitárius szállítmányokon és társadalmi összefogáson keresztül is kifejezi szolidaritását. Tudják-e, mi érintett meg a leginkább ebben a folyamatban? Az, hogy a világ különböző pontjain élő, egymás nyelvét sem beszélő emberek ugyanabban a fájdalomban találtak egymásra. Egy művész kiállt a színpadra és karrierét kockáztatva beszélt Palesztináról. Egy labdarúgó gólt szerzett, de az ünneplés helyett csendes üzenetet küldött a világnak. Egy orvos mindent hátrahagyva önkéntesként ment a veszélyes övezetbe. Egy diák a kampusz betonudvarán töltötte az éjszakát. Egy anya pedig olyan gyermekekért sírt otthon szokogva, akiknek a lakóhelyét talán még a térképen sem tudná megmutatni. Úgy tűnik, hogy az emberek összekapcsolásához nem szükséges ugyanazt a nyelvet beszélni, vagy ugyanazon zászló alatt születni. Elég hozzá a lelkiismeret.
Természetesen nem mindenki reagált ugyanígy. Voltak, akik félrenéztek, hallgattak, vagy a történteket diplomatikus szófordulatok mögé próbálták rejteni. Ám bármit is tettek, ma már létezik egy náluk erősebb erő, az emberiség közös emlékezete, hiszen minden érző szívű ember, bárhol is éljen a világon, átérzi egy gyermek szemében tükröződő félelmet és egy nép magányát. Palesztina megértése nem csupán annyit jelent, hogy ránézünk egy térképre, és megismerünk egy földrajzi területet. Azt is jelenti, hogy felismerjük az emberi lelkiismeret milyen nagy próbatételen megy keresztül. Ezért visszhangzik meg gázai kiáltás több ezer kilométerre fekvő városokban is. Egy népet nem csak a saját nemes ellenállása tart életben, hanem az a közös emberi lelkiismeret is, amely a világ másik feléről emelkedik felé. A következő részben ennek a hosszú és tiszteletre méltó utazásnak, az utolsó állomásához, a nagy fináléhoz érkezünk el, ahhoz a halhatatlan emlékezethez, ahol ott vannak a rozsdásodni nem tudó kulcsok, és a földbe mélyen kapaszkodó olajfák gyökerei.

Kedves hallgatóink, a Kedvenc úti célok mai epizódjában folytatjuk utunkat Skopjében. Az év 1991, a történelem egy új fejezete a városban. Észak-Macedónia függetlenségének kikiáltásával egy új korszak kezdődött az ezen a földön évszázadok óta gyökeret vert török közösség számára. Ezúttal a változás reményt hozott magával. A hivatalosan elismert kisebbségi státusz nem csak a török identitás elfogadását jelentette, hanem egy múlt, egy kultúra továbbélését. A mai részünkben Skopje török közösségének modernkori kalandját tekintjük át. Az 1991-es Észak-Macedónia függetlenségének kikiáltása új lehetőségeket teremtett a skopjei török közösség számára. Az új állam alkotmánya keretében a törökök hivatalosan elismert kisebbségi státuszt kaptak. Ez a jogi elismerés rendkívül fontos fejlődést jelentett a társadalmi jogok biztosítása, valamint a kulturális létezés fenntartásának szempontjából. Az alkotmányos garanciák révén a török közösség lehetőséget kapott arra, hogy demokratikus környezetben megőrizze, valamint fejlessze a kulturális értékeit. Ez különösen az oktatás, a média és a civil szervezetek területén hozott új nyitásokat. Napjainkban a Skopje környéki olyan falmakban, mint például Türkpas, azaz Torbesz, folytatódnak a török nyelvű oktatási tevékenységek. Ez azt mutatja, hogy a török kultúra nem csak a város központban, hanem a vidéki területeken is tovább él. Tudományos szinten a Nemzeti Történeti Intézet, a Macedon Tudományos és Művészeti Akadémia, valamint az Állami Levéltár keretében átfogó kutatások folynak, elsősorban az oszmán korra, valamint a török civilizációra vonatkozóan. Ez az intézményi struktúra kritikus jelentőségű a török történelem és kultúra tudományos dokumentálása, illetve megőrzése szempontjából. Ezen kívül a Skopjei Yunus Emre Intézet, illetve a Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség a TIKA révén folyik az oktatási és infrastruktúrális tevékenység. Ezek az intézmények kulturális hitet képeznek Türkije és Skopje között, miközben jelentősen hozzájárulnak a helyi török közösség kulturális fejlődéséhez. Emellett Nikola Gruevski kormánya 2010-ben meghirdette a Skopje 2014 projektet, amely keretében felújították Skopje városközpontját. A 6 évig tartó átfogó projekt során több száz szobrot állítottak fel, 34 új középületet építettek, számos szökőkutat hoztak létre, 4 gyalogosidat, illetve 3 karavellát építettek a Vardar folyón. Az épületek antik építészeti stílusban készültek el, valamint 5 főteret alakítottak ki, köztük az Iskandar teret, a II. Fülöp teret, valamint a macedóniai teret. Ezzel a projekttel Skopje jelképe a Fatih Szultán Mehmed kőhíd a szobrokkal által részben eltakarásra került, valamint a történelmi török bazár jelentős része elpusztult. Ezek a beavatkozások nem csupán fizikai károkat okoztak, hanem a török közösség történelmi emlékezetét és kulturális identitását célzó szisztematikus támadást is jelentettek. Mindazonáltal napjainkban Skopje továbbra is otthont ad a város jelképének számító Fatih Szultán Mehmed hídnak, valamint a Balkán egyik legnagyobb bazárjának, a Skopjei Török Bazárnak. A Murad Pasa és a Mustafa Pasa mecsetek, ahol a török nyelvű szertartások zajlanak, évszázadok óta a török közösség vallási és társadalmi életének központjaiul szolgálnak. Öt évszázadon keresztül az Oszmán Birodalom fennhatósága alatt álló Skopje a Balkán egyik olyan városa volt, amely a török kultúra legmélyebb nyomait hordozta magában, ez pedig a történelem is tanúsítja. Skopjében a török jelenlét nem csupán kövekből és téglákból áll. A nyelv, az irodalom, a zene, az ételkultúra, a hagyományok, illetve a mindennapi élet gyakorlata is ennek az örökségnek a részét képzik. Az a mély kapcsolat, amely Jahja Kemal versében testesül meg, nem csupán egy versről szól. A költő, amikor azt írta, Skopje, amely a Bursza folytatása volt a Sárhegyen, valójában nem csak egy földrajzi helyről, hanem egy lélekről, egy civilizáció folytatása.

0: nyilvánosságáról szól. A mai napig hallható dallamok Szkopje utcáin, a kövek falába rejtett imák, a bazárok csendes forgataga, mind-mind egy nagy, az Anatóliától a Balkánig tartó kultúra nyomait hordozzák. Kedves hallgatóink! A mai adásunk a végére ért. A következő epizódunkban egy újabb városba látogatunk el. Szép napot kívánunk!
1: Kedvenc úti célok.

Írásza foglalóból Türkiye új fejezetet nyit az Irakkal fennálló kapcsolataiban. Lengyel köztársaság elnök Türkiye-ben látogat. Exerőbb lesz az elektronikus kereskedelem és a digitális szolgáltatások igénybevétele a türk államok között. Türkiye fővárosával Ankarával hallották a TRT magyart. Köszönjük a figyelmüket!